0: Kömürcüğüm geldi, uyucuğum doludu. Ekmek getir diyelim, ayçan getir diyelim, Allah Allah diyelim. Üşüdüm üşüdüm iş oldum, bir toparcık iş oldum. Tüçümü elimden aldılar, beni yola saldılar. Yolda bir yumak buldum, yumağı ben edildim. Ödüm bana darı verdi, ben darıyı kuşlara verdim. Kuşlar bana kanat verdi, kanatlandım, koya uçtum. Koy bana yağmur verdi, ben yağmuru girebildim. Bir bana çimen verdi, ben çimeni koyuna verdim. Koyun bana kuzu verdi, ben kuzuyu beylere verdim. Beyler bana at verdi. Bindim gittim kara suya, kara suda kanlar akar. İki bülbül bana bakar, getirin kanı düşelim. Aksaray'a göçelim, Aksaray'ın kimidir? Gece gönül kimidir? Emmim oğlum ustacık, kolu budur ustacık.
1: À la toute fin, c'était une capture historique extraite de la collection du Musée national hongroise réalisée par Béla Bortók. Lui qui sillonnait son pays, qui à l'époque était encore un empire, en enregistrant les musiciens traditionnels sur les rouleaux de cire de son phonographe portatif, voire les notant à la volée, a capté pas mal de mélodies turques. Et cette dernière parle, ou plutôt chante, de la pluie. Et juste avant, la Dem Trio a joué sur kemençe, saz et tamboura, tous des instruments traditionnels du Proche-Orient, une mélodie turque vaguement dansante, car un peu lente, mais très belle en tout cas. Mais retournons à présent en Europe centrale, où il pleut aussi, et les tziganes de la Hongrie ne manquent pas de le remarquer, de s'en plaindre et d'injurier même cette pluie, sans doute boueuse à l'époque, tout comme aujourd'hui d'ailleurs.
2: Esik eső, jaj, de szépen, de csöpörel. A feleségem az arkaja lőtt keserel. Szépen kérem a börtönyurak urakat. Engedjék el nem riglátó, uram. Kis mennyecske, ez megtenni nem lehet. Szigorúja, nosztrai börtöni rendelet. Most is itt sé, tál a börtön udvarán. Lörög a lánc mind a két kezelában. Esik eső, jaj, de szépen csöpörek. Szegény rostás az árkába, de keserek. Szépen néz ki a kis rácsos ablakán. Úgy hallgassa az eső suhanását. Korán reggel feltekintik a bócra. Komisz kinyér, fényes budli van rája. Fényes budli, komisz kinyér, levágja. Bóci bajom, az is itt lett levágja. Korán reggel feltekintek az égre, rá se nézek a kis angyalom szemébe. Mi? Legszebb időm börtönbe kell töltenem, kis angyalom. De szokat kell a börtönbe, de szemben. Tábla búza kiselteszi a szemét. Mi? Van egy madár, aki elhordja majd a szemét. De jó volna ezt a madárt lelőni, ne urgea la buzam, nac asemit. Son Lucky Burton, sargară voie mă să le vei. Palavajuc, alavanel, tamat Alavanan, sargulogis, hervazuc. Anuș, mai megenă mă